Tältelem a sportan, a suonga szavaldatja. Tákoltelegyi múltelenk a ljusztaman indán suonga hárdi guldeli múlta, on muskar szahtavara árvidék gullamakar suonga dallea. Tála su suonga szavaldat, dála felgerorkeszter, tia me ma.

se jó egy kadőny, meg a lajlalói, lajlói, lajlalói, jagalói, lajlalói, lajlalói, lajlalói, jagalói, lajlalói, lajlalói, lajlalói, lajlalói, lajlalói, lajlalói, lajlalói, lajlalói, lajlalói, lajlalói, lajlalói, lajlalói, lajlalói, lajlalói, lajlalói, lajlalói, lajlalói, lajlalói, lajlalói, lajlalói, lajlalói, lajlalói, lajlalói, lajlalói, lajlalói, lajlalói, lajlalói, lajlalói, lajlalói, lajlalói, lajlalói, lajlalói, lajlalói, lajlalói, lajlalói, lajlalói, lajlalói, lajlalói, lajlalói, lajlalói, lajlalói, lajlalói, lajlalói, lajlalói, lajlalói, lajlalói, lajlalói, lajlalói, lajlalói, lajlalói, lajlalói, lajlalói, lajlalói, lajlalói, lajlalói, lajlalói, lajlalói, lajlalói, lajlalói, lajlalói, lajlalói, l